51-es hajós, aki a Vajdonos közepülőtér betonjára lépett, hogy készen áll a repülésre. Egymás után